0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Érkeznek a ponthatárok, tájékoztató sorozatot indított a helyi Pál gyermekkórház, szeles marad az idő. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Ma este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok, mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly. Mondta el a rádiónknak Vanó Renát, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemés, kisgyermeknevelő alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
1: Egészségügyi tájékoztató sorozatot indított a helyi Pál gyermekkórház. A közösségi oldalukon 30-40 perces tematikus beszélgetéseket tesznek közzé. Ezek során a kórház orvosai közérthetően és gyakorlatiasan beszélnek a megelőzésről, a tünetekről, a vizsgálatokról és a kezelési lehetőségekről. A Heim online rendelés című sorozatban olyan aktuális egészségügyi kérdéseket járnak körül, amelyek sok családot érintenek. Az érdeklődők az adás alatt élőben tehetik fel kérdéseiket a kórház szakembereinek. Nincsenek könnyű napjai az allergiásoknak. Az év ezen időszakában többféle allergén pollenje van jelen a levegőben. A késői virágzású fák, a pázsitfőfélék, a csalánfélék és egyes kültéri allergén gombák is okozhatnak tüneteket az arra érzékenyeknél, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ők tüsszögést, orfolyást, szemmiszketést, könnyezést is tapasztalhatnak. Uniós oltalom alá kerültek a murai borok. Az oltalom a fehér, a vörös és a Schiller borokra terjed ki. Az Európai Bizottság közölte, a horvát és a szlovén határ közelében készülő borok ízvilágát a térség földrajzi adottságai alakítják. Az itteni nedők intenzív illat és ízvilágukról, testes karakterükről, valamint friss, élénk sav szerkezetükről ismertek. A több-kevesebb napsütés mellett egy hideg front miatt többször erőteljesebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet, elszortan záporok, zivatarok is kialakulhatnak majd. Élénk erős lesz a nyugatias irányú szél, 23-29 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap már többet süt a nap, de még így is megnövekedhet a gomoly felhőzet, főleg az északi középhegység térségében és az Alföldön várható csapadék. Szombaton sok napsütésre számíthatunk majd, és a szél is mérséklődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Nem történt csalás az áprilisi lottó sorsolásokon. Akkor ugyanazon a héten 4 sorsjátékon is teli találatot értek el, és elvitték a csaknem 8 milliárd forint értékű főnyereményeket. A felügyeleti hatóság jelentése szerint a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerű volt. Az online zárás során azonban eltértek a jóváhagyott játéktervekben foglalt eljárásrendtől. A társaság emiatt 10 milliós bírságot kapott. Több mint 4000 flakon hamis mosószert találtak a pénzügyőrök egy ukrán kamionban Rajkánál. A NAV tájékoztatása szerint a silány minőségű mosógél koncentrátumokkal több mint 25 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. Az ügyben iparvédelmi jogok megsértése miatt indult eljárás. A képalkotó berendezések meghibásodása miatt csak korlátozottan érhetők el röntgen és CT vizsgálatok a Veszprémi Kórházban. A fennakadás miatt jelenleg csak a sürgős vizsgálatokat tudják elvégezni. Az intézmény közölte, hogy a hibát jelentették a szakszervíznek, az időpontra érkező betegeket pedig későbbre vagy más kórházakba irányították át. Teásdobozokba rejtve, postai küldeményként próbált több mint 10 kg kábítószert Magyarországra csempészni két férfi Thaiföldről. A küldemények címzettjét egy gárdonyi postán, a feladót a Ferihegyi repülőtéren fogták el a rendőrök. A gyanúsítottakat letartóztatták, és kábítószerkereskedelem gyanúja miatt indult ellenük eljárás. Megnyílt a 99. Debreceni Nyári Egyetem. Több mint 30 országból csaknem 100 diák vesz részt a kurzuson, amelynek középpontjában a magyar nyelv áll. A kezdőtől a felsőfokú szintig ezúttal is minden kategóriában tartanak oktatást a hallgatóknak. A szervezők közölték, az augusztus 14-éig tartó tanfolyam legfiatalabb hallgatója 15, a legidősebb 80 éves. Új szervezet alakult a balatoni turizmus támogatásáért. A B4 Szövetség 4 turisztikai régióra osztaná a Balaton térségét. A jelenlegi tagjai Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hévíz és Zalakaros. Az elnök Naszádos Péter, hévízi polgármester. A szervezet célja, hogy a Balaton jogilag is önálló régióvá váljon, és így több támogatáshoz jusson. Kárpátaljáról és az ukrajnai front közeléből érkező gyerekeket táboroztat az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség a Balatonnál. A mintegy 100 gyerek kreatív foglalkozásokon, sport- és csapatépítő programokon, kirándulásokon vesz részt. Az EMIH 2022-ben az orosz-ukrán háború kitörését követően alakította ki a Balaton őszödi menekült tábort az egykori kormányzati üdülő területén. Újra megnyílt a Louvre Apollo galériája, ahonnan tavaly októberben elloptak 8 korona ékszert. A műkincsek közül egyedül Eugénia császárné koronáját találták meg a múzeum közelében. Az újra nyitott galériában nincsenek kiállított tárgyak, mostantól díszteremként fogadja a látogatókat. Betiltják a közösségi média használatát a 15 év alatti fiataloknak Franciaországban. A platformoknak olyan rendszereket kell bevezetniük, amelyekkel hatékonyan ellenőrizhető a felhasználók életkora. Az intézkedés célja a fiatalok egészségének védelme. A szabályozás szeptembertől lép életbe. A módosítással emellett a középiskolákra is kiterjesztették a mobiltelefonok használatának tilalmát. Fegyverrel raboltak ki egy nagykanizsai benzinkutat. Egy férfi 60 ezer forintot és 2 üveg vodkát vitt magával. A nyomozók a közterületi kamerák és nyomkövetőkutya segítségével rövid időn belül megtalálták a 32 éves elkövetőt és őrizetbe vették. 5 és 10 év közti börtönbüntetésre számíthat. A rendőrség közölte, hogy a férfi ellen egy korábbi betöréses rablás miatt már eljárás zajlik. A gyanú szerint búvópestissel fertőződött meg egy ember Mongóliában. Jelenleg még vizsgálják, hogy valóban az állatokról emberekre terjedő baktérium okozta-e a megbetegedést. Az érintett ember mormotahúst evett, amit sok mongol csemegének tart, bár fogyasztását betiltották az ázsiai országban. Az elmúlt években több búvópestis fertőzést jelentettek Mongóliában, köztük több halállal végződött. Július 22-től újabb támogatásra pályázhatnak az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válság tartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-éig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A tavalyi rendkívüli aszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. A következő napokban több térségben folytatódik a szúnyogírtás, leginkább az inváziós fajok miatt szükséges a beavatkozás. A szakemberek földi biológiai kezeléssel és ahol szükséges, kémiai módszerrel gyérítik a vérszívókat. A szúnyogírtásra egyebek mellett a Balatonnál, a Dráva mentén, a fővárosban és Hajdú-Bihar vármegyében lehet számítani. 200 darab vadászfegyverhez való lőszert találtak egy francia állampolgárságú férfi podgyászában a pénzügyőrök a röszkei határátkelő helyen. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Csongrád-Csanád vármegyei adó és vámigazgatósága tájékoztatása szerint a Szerbiából érkezett sofőr nem jelentett be vámköteles árut, azonban a tételes vizsgálatkor kiderült, hogy autója csomagterében nem csak ruhák voltak. A pénzügyőrök lőszerrel visszaélés miatt feljelentették a szegedi rendőrkapitányságot. Csütörtökön este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Ezzel megkezdődik az albérletpiaci főszezon. Az elmúlt évekhez képest júliusban 4%-kal csökkent a kiadó lakások iránti kereslet. Az egyik legnagyobb hazai ingatlan közvetítő adatai szerint Budapesten 110 ezer forint volna havonta egy kiadó szoba. Egy 40 négyzetméteres lakást 200 ezer forintért lehet bérelni. A legnagyobb egyetemi városokban átlagosan 130 ezer forintot kérnek egy kisebb lakásért. Zenehatárok nélkül elnevezéssel 39. alkalommal rendezik meg a Balassagyarmati Nemzetközi Muzsikus Tábort, versenyt és művészeti fesztivált július 21-e és 30-a között a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskolában. 40 magyar, japán, svájci és szlovák hallgató vesz részt a muzsikus táborban. Két alkalommal Eckhard Gábor zongora művész vezetésével szakmai beszélgetéseket is tartanak gyakorlásról, színpadi megjelenésről, a muzsikus életmódról, a pedagógus és a hallgató etikus magatartásáról. Megérkezett a földrengés sújtotta Venezuelába az első magyar segélyszállítmány. 42 raklapnyi védőfelszerelést és gyógyszert küldött hazánk az uniós humanitárius művelet keretében. Venezuelát egy hónapja két erős földrengés rázta meg. A katasztrófában több mint 5000 ember vesztette életét, csaknem 17 ezeren megsérültek, akár 50 ezeren eltűntek, és csaknem 18 ezeren váltak hajléktalanná. Csütörtökön este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Az eredményváró pontot parti központi helyszíne az idén Budapesten az ELTE Lágymányosi kampusza lesz. Élő zene, koncertek és változatos programok várják a fiatalokat a fővárosban és 10 vidéki helyszínen, egyebek mellett Debrecenben, Miskolcon, Szegeden és Gyulán is. Végül a várható időjárásról. Egy hidegfront hatására rövidebb-hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több tájegységünkön is kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, észak-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, délkeleten lehet a legmelegebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt kívánok, július 23-a csütörtök, ez áll a naptárban, és egy női név, Lenke. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak, egy picit később a Spice Girls, előtte még Diaz és Menta jön, most pedig a Destiny's Child soraiban egy szülinapossal, Michelle Williams-el, aki 1980-ban ugyanezen a napon született. Szól már is a Survivor-e Besten. Max M. Leventa vagyok, ez a
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok az év 204. napján, július 23-a a Lenkék névnapja. Sok boldogságot kívánok névnapos, szülinapos best hallgatóinknak egyaránt. A következő percekben Rúzsa Magdi dalával, most pedig a No Doubt slágerével It's My Life. Ha dugó baleset van, névnapos, szülinapos, szeretne bárki megünnepelni. Még egyszer hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Ezt a fel a legjobb zenék. Marad a mérsékelten meleg idő. Ma egy picivel több felhővel egy érkező hidegfront miatt, és nagyobb esély lesz záporok, zivatarok kialakulására is. Közben 23-29 fok között alakul a maximum. Részletek és a folytatása hírek végén. Mindjárt fél hét, jó reggelt, Justin Timberlake, Like I Love You című dalát pedig nem olyan sokára meghallgatjuk teljes egészében.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Változóan felhős idő várható, több órás napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 4000 flakon hamis mosószert találtak a pénzügyőrök egy ukrán kamionban Rajkánál. A NAV tájékoztatása szerint a silány minőségű mosógél koncentrátumokkal több mint 25 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. Az ügyben iparvédelmi jogok megsértése miatt indult eljárás. Új szervezet alakult a balatoni turizmus támogatásáért. A B4 Szövetség 4 turisztikai régióra osztaná a Balaton térségét. A jelenlegi tagjai Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hévíz és Zalakaros. Az elnök Naszádos Péter, hévízi polgármester. A szervezet célja, hogy a Balaton jogilag is önálló régióvá váljon, és így több támogatáshoz jusson. Fegyverrel raboltak ki egy nagykanizsai benzinkutat. Egy férfi 60 ezer forintot és 2 üveg vodkát vitt magával. A nyomozók a közterületi kamerák és nyomkövetőkutya segítségével rövid időn belül megtalálták a 32 éves elkövetőt és őrizetbe vették. 5 és 10 év közti börtönbüntetésre számíthat. A rendőrség közölte, hogy a férfi ellen egy korábbi betöréses rablás miatt már eljárás zajlik. A képalkotó berendezések meghibásodása miatt csak korlátozottan érhetők el röntgen és CT vizsgálatok a Veszprémi Kórházban. A fennakadás miatt jelenleg csak a sürgős vizsgálatokat tudják elvégezni. Az intézmény közölte, hogy a hibát jelentették a szakszervíznek, az időpontra érkező betegeket pedig későbbre vagy más kórházatba irányították át. Teásdobozokba rejtve, postai küldeményként próbált több mint 10 kg kábítószert Magyarországra csempészni két férfi Tájföldről. A küldemények címzettjét egy gárdonyi postán, a feladót a Ferihegyi repülőtéren fogták el a rendőrök. A gyanúsítottakat letartóztatták, és kábítószerkereskedelem gyanúja miatt indult ellenük eljárás. Újra megnyílt a Louvre Apollo galériája, ahonnan tavaly októberben elloptak 8 korona ékszert. A műkincsek közül egyedül Eugénia császárné koronáját találták meg a múzeum közelében. Az újra nyitott galériában nincsenek kiállított tárgyak, mostantól díszteremként fogadja a látogatókat. Végül a várható időjárásról. Egy hidegfront hatására rövidebb-hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több tájegységünkön is kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, észak-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, délkeleten lehet a legmelegebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Just something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

Best FM, a legjobb zenék. Július 23-án csütörtökön egy hidegfront hatására a napos időszakok mellett több lesz a felhő, a gomoly felhő, és több helyen kialakulhat eső, zápor, itt-ott zivatar is. 23-29 fok között alakul a maximum. A következő napokban is a maihoz hasonló időre lehet készülni, és a következő percekben, órákban is a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereire. Jön már is Segi, és az It Wasn't Me a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A spanyol tengerpartra kirándulunk majd hét után a Negrokánnal. És jön a halott pénz is Báj Alexszel. Mindenek előtt azonban a friss hírek, aztán szólnak tovább a legjobb zenék. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 30 50-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
3: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
4: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Változóan felhős idő várható, több órás napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 4000 flakon hamis mosószert találtak a pénzügyőrök egy ukrán kamionban Rajkánál. A NAV tájékoztatása szerint a silány minőségű mosógél koncentrátumokkal több mint 25 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. Az ügyben iparvédelmi jogok megsértése miatt indult eljárás. Új szervezet alakult a balatoni turizmus támogatásáért. A B4 Szövetség 4 turisztikai régióra osztaná a Balaton térségét. A jelenlegi tagjai Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hévíz és Zalakaros. Az elnök Naszádos Péter, hévízi polgármester. A szervezet célja, hogy a Balaton jogilag is önálló régióvá váljon, és így több támogatáshoz jusson. Fegyverrel raboltak ki egy nagykanizsai benzinkutat. Egy férfi 60 ezer forintot és 2 üveg vodkát vitt magával. A nyomozók a közterületi kamerák és nyomkövetőkutya segítségével rövid időn belül megtalálták a 32 éves elkövetőt és őrizetbe vették. 5 és 10 év közti börtönbüntetésre számíthat. A rendőrség közölte, hogy a férfi ellen egy korábbi betöréses rablás miatt már eljárás zajlik. Kárpátaljáról és az ukrajnai front közeléből érkező gyerekeket táboroztat az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség a Balatonnál. A mintegy 100 gyerek kreatív foglalkozásokon, sport- és csapatépítő programokon, kirándulásokon vesz részt. Az EMIH 2022-ben az orosz-ukrán háború kitörését követően alakította ki a Balaton őszödi menekült tábort az egykori kormányzati üdülő területén. Hantavírus fertőzésben halt meg 3 ember Venezuelában. Az áldozatok rokonok voltak. A dél-amerikai ország egészségügyi minisztériuma szerint a megbetegedés továbbra sem jelent veszélyt a lakosságra, és nem találtak bizonyítékot arra sem, hogy a vírus emberről emberre terjedt volna. Április elején egy holland tenger alatt járó fedélzetén tört ki hantavírus járvány. A hajó Argentínából indult, fedélzetén mintegy 150 emberrel. A vírus 13 embert fertőzött meg, közülük 3-an meghaltak. Végül a várható időjárásról. Egy hidegfront hatására rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több tájegységünkön is kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, észak-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, délkeleten lehet a legmelegebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hanzons, Bee Gees, Oasis mind-mind testvérek alkotta a zenekarok többségében. A The Corrs aztán meg pláne, hiszen a tagok majdnem mindegyike tesó. Szám szerint 4-en, a Breathless szól már is 7 óra elmúlt. Hello, Max Levente vagyok, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó utat, jó készülődést, jó munkát a Best FM-mel, a szabadságolóknak pedig jó pihenést kívánok.
0: Best

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, hány magad maradsz, és lesz itt még valaki,
1: élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt, de ne gondolj.

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek, légy.

Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Július 23-án, aki erre a hétre időzítette az éves szabadságát és szeret strandolni, az most nem annyira örül ennek a fajta időjárásnak. Egyébként mi pedig igen, annak, hogy nincs kánikula. Hogyha munkába menet pedig már is közlekedési információja van valakinek, várom 0620 55 55 155. A következő percekben hozom Janet Jackson slágerét, That's the way love goes. Mindjárt a halott pénz jön By Alexel, most pedig Emily Sandé és a Next to Me a bestem.

0: Best FM a legjobb zenék. Az amerikai nevű skót zenekar folytatja a friss hírek után. Jön a Texas és az I Don't Want a Lover. Mindjárt 7:30. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést, jó pihenést a héten szabadságukat töltő Best FM hallgatóknak. Egy hidegfront miatt ma több felhő lesz az égen, és nagyobb esélye lehet zápor, zivatar, közben 23-29 fok között alakul a maximum. Részletek a hírek végén, aztán zenélünk tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Változóan felhős idő várható, több órás napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 4000 flakon hamis mosószert találtak a pénzügyőrök egy ukrán kamionban Rajkánál. A NAV tájékoztatása szerint a silány minőségű mosógél koncentrátumokkal több mint 25 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. Az ügyben iparvédelmi jogok megsértése miatt indult eljárás. Új szervezet alakult a balatoni turizmus támogatásáért. A B4 Szövetség 4 turisztikai régióra osztaná a Balaton térségét. A jelenlegi tagjai Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hévíz és Zalakaros. Az elnök Naszádos Péter, hévízi polgármester. A szervezet célja, hogy a Balaton jogilag is önálló régióvá váljon, és így több támogatáshoz jusson. Fegyverrel raboltak ki egy nagykanizsai benzinkutat. Egy férfi 60 ezer forintot és 2 üveg vodkát vitt magával. A nyomozók a közterületi kamerák és nyomkövetőkutya segítségével rövid időn belül megtalálták a 32 éves elkövetőt és őrizetbe vették. 5 és 10 év közti börtönbüntetésre számíthat. A rendőrség közölte, hogy a férfi ellen egy korábbi betöréses rablás miatt már eljárás zajlik. Kárpátaljáról és az ukrajnai front közeléből érkező gyerekeket táboroztat az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség a Balatonnál. A mintegy 100 gyerek kreatív foglalkozásokon, sport és csapatépítő programokon, kirándulásokon vesz részt. Az EMIH 2022-ben az orosz-ukrán háború kitörését követően alakította ki a Balaton őszödi menekült tábort az egykori kormányzati üdülő területén. Hantavírus fertőzésben halt meg 3 ember Venezuelában. Az áldozatok rokonok voltak. A dél-amerikai ország egészségügyi minisztériuma szerint a megbetegedés továbbra sem jelent veszélyt a lakosságra, és nem találtak bizonyítékot arra sem, hogy a vírus emberről emberre terjedt volna. Április elején egy holland tengeralattjáró fedélzetén tört ki hantavírus járvány. A hajó Argentínából indult, fedélzetén mintegy 150 emberrel. A vírus 13 embert fertőzött meg, közülük 3-an meghaltak. Végül a várható időjárásról. Egy hideg front hatására rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több tájegységünkön is kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, észak-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, délkeleten lehet a legmelegebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, július 23-án csütörtökön, ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon a Hungaroringen, ezért már mától erősebb forgalomra kell készülni az M3-ason, Mogyoród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-ason a 13-as és a 18-as kilométer között a leállósávot csak a VIP, azaz VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. Illetve a hétvége során Mogyoród és Kerepes térségében jelentősebb torlódásokra, néha rendőri irányításra kell készülni, ezért az arra közlekedőktől fokozott türelmet és figyelmet kérnek a szervezők. Jó utat, óvatosan, ha dugó baleset van, én is várom az infót. 0620 55 55 155. 8 után hozom Madonnát. És énekel a felejthetetlen Fábián Júli is. Rögtön a friss hírek jönnek, aztán újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
4: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése, Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 73-75.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejt.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Változóan felhős idő várható, több órás napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 4000 flakon hamis mosószert találtak a pénzügyőrök egy ukrán kamionban Rajkánál. A NAV tájékoztatása szerint a silány minőségű mosógél koncentrátumokkal több mint 25 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. Az ügyben iparvédelmi jogok megsértése miatt indult eljárás. Új szervezet alakult a balatoni turizmus támogatásáért. A B4 Szövetség 4 turisztikai régióra osztaná a Balaton térségét. A jelenlegi tagjai Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hévíz és Zalakaros. Az elnök Naszádos Péter, hévízi polgármester. A szervezet célja, hogy a Balaton jogilag is önálló régióvá váljon, és így több támogatáshoz jusson. Fegyverrel raboltak ki egy nagykanizsai benzinkutat. Egy férfi 60 ezer forintot és 2 üveg vodkát vitt magával. A nyomozók a közterületi kamerák és nyomkövetőkutya segítségével rövid időn belül megtalálták a 32 éves elkövetőt és őrizetbe vették. 5 és 10 év közti börtönbüntetésre számíthat. A rendőrség közölte, hogy a férfi ellen egy korábbi betöréses rablás miatt már eljárás zajlik. A képalkotó berendezések meghibásodása miatt csak korlátozottan érhetők el röntgen és CT vizsgálatok a Veszprémi Kórházban. A fennakadás miatt jelenleg csak a sürgős vizsgálatokat tudják elvégezni. Az intézmény közölte, hogy a hibát jelentették a szakszervíznek, az időpontra érkező betegeket pedig későbbre vagy más kórházakba irányították át. Teásdobozokba rejtve, postai küldeményként próbált több mint 10 kg kábítószert Magyarországra csempészni két férfi Tájföldről. A küldemények címzettjét egy gárdonyi postán, a feladót a Ferihegyi repülőtéren fogták el a rendőrök. A gyanúsítottakat letartóztatták, és kábítószerkereskedelem gyanúja miatt indult ellenük eljárás. Újra megnyílt a Louvre Apollo galériája, ahonnan tavaly októberben elloptak 8 korona ékszert. A műkincsek közül egyedül Eugénia császárné koronáját találták meg a múzeum közelében. Az újra nyitott galériában nincsenek kiállított tárgyak, mostantól díszteremként fogadja a látogatókat. Végül a várható időjárásról. Egy hidegfront hatására rövidebb-hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több tájegységünkön is kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, délkeleten lehet a legmelegebb.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Mentolos cukorka Robbie Williams szerint ez esett ki a szájából a foci VB-n adott egyik interjúja alatt, valami fehér, amit aztán lesöpört, és sokan arra gyanakszanak, hogy visszaesett és valamiféle kábítószer-szerű anyag volt az, nem pedig mentolos cukorka. A Rock DJ-vel indul az óra 4 perc elmúlt 8. Jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó pihenést a szabadságolóknak. 20 55 55 155 telefon SMS Viber, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Szerencsére balesetről nem tudok, ha valakinek mégis van információja ilyesmiről, elküldheti hívható SMS Viber számunkra 0620 55 55 155. Az biztos, hogy a hétvégi Forma 1-es futam miatt nagyobb forgalomra kell készülni az M3-ason már mától és a 3-as főúton, illetve Mogyoród térségében. Megyünk tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Hamarosan Paul Johnsonéval szól a Get Get Down, de mindenek előtt Fábián Juli és Zuhacker közöse a Girlie a Besten. Jó reggelt!

0: Jazz FM, a legjobb zenék. Egy hideg fronthoz elszórtan zápolt, zivatart, borongósabb nap elé nézünk. Részletek a hírekben, aztán a Fate lesz klasszikus, a dübörög az Insomnia. Mindjárt a Besten, rögtön 8:30. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Változóan felhős idő várható, több órás napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 4000 flakon hamis mosószert találtak a pénzügyőrök egy ukrán kamionban Rajkánál. A NAV tájékoztatása szerint a silány minőségű mosógél koncentrátumokkal több mint 25 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. Az ügyben iparvédelmi jogok megsértése miatt indult eljárás. Új szervezet alakult a balatoni turizmus támogatásáért. A B4 Szövetség 4 turisztikai régióra osztaná a Balaton térségét. A jelenlegi tagjai Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hévíz és Zalakaros. Az elnök Naszádos Péter, hévízi polgármester. A szervezet célja, hogy a Balaton jogilag is önálló régióvá váljon, és így több támogatáshoz jusson. Fegyverrel raboltak ki egy nagykanizsai benzinkutat. Egy férfi 60 ezer forintot és 2 üveg vodkát vitt magával. A nyomozók a közterületi kamerák és nyomkövetőkutya segítségével rövid időn belül megtalálták a 32 éves elkövetőt és őrizetbe vették. 5 és 10 év közti börtönbüntetésre számíthat. A rendőrség közölte, hogy a férfi ellen egy korábbi betöréses rablás miatt már eljárás zajlik. Nem történt csalás az áprilisi lottó sorsolásokon. Akkor, ugyanazon a héten, 4 sorsjátékon is teli találatot értek el, és elvitték a csaknem 8 milliárd forint értékű főnyereményeket. A felügyeleti hatóság jelentése szerint a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerű volt. Az online zárás során azonban eltértek a jóváhagyott játéktervekben foglalt eljárásrendtől. A társaság emiatt 10 milliós bírságot kapott. Hantavírus fertőzésben halt meg 3 ember Venezuelában. Az áldozatok rokonok voltak. A dél-amerikai ország egészségügyi minisztériuma szerint a megbetegedés továbbra sem jelent veszélyt a lakosságra, és nem találtak bizonyítékot arra sem, hogy a vírus emberről emberre terjedt volna. Április elején egy holland tengeralattjáró fedélzetén tört ki hantavírus járvány. A hajó Argentínából indult, fedélzetén mintegy 150 emberrel. A vírus 13 embert fertőzött meg, közülük 3-an meghaltak. Végül a várható időjárásról. Egy hidegfront hatására rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több tájegységünkön is kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, észak-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, délkeleten lehet a legmelegebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék. Emlékszem, egyik évben kb. 3 napot töltöttünk el nyáron a Balatonon kisgyerekekkel, és mind a 3 nap vízszintesen esett az eső, ki sem tudtunk mozdulni a szállásunkról. Hát ha nem is ezt, de valami hasonlót érezhet az, aki a héten tölti a szabadságát. Hideg front hozott borongósabb, és ha minden igaz, csapadékosabb időt, záporok, zivatarok is lehetnek. Közben azért fázni nem fogunk, 23-29 fok között lesz a maximum. Most pedig megyünk tovább azzal a Szillel, aki pontosan egy hét múlva ad koncertet Budapesten az NBM Domban. Kiss from a Rose a Besten.
2: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz pillanatokon belül, úgyhogy meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán jövök vissza többek között Lenny Kravitzzel. Aki jó 10-essel fiatalabbnak tűnik, mint amennyi. Persze, mint mindig, most is jönnek magyar előadók is. Itt lesz például a Kelemen kabátban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
3: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drroz.hu.
0: Reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Változóan felhős idő várható, több órás napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 4000 flakon hamis mosószert találtak a pénzügyőrök egy ukrán kamionban Rajkánál. A NAV tájékoztatása szerint a silány minőségű mosógél koncentrátumokkal több mint 25 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. Az ügyben iparvédelmi jogok megsértése miatt indult eljárás. Új szervezet alakult a balatoni turizmus támogatásáért. A B4 Szövetség 4 turisztikai régióra osztaná a Balaton térségét. A jelenlegi tagjai Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hévíz és Zalakaros. Az elnök Naszádos Péter, hévízi polgármester. A szervezet célja, hogy a Balaton jogilag is önálló régióvá váljon, és így több támogatáshoz jusson. Fegyverrel raboltak ki egy nagykanizsai benzinkutat. Egy férfi 60 ezer forintot és 2 üveg vodkát vitt magával. A nyomozók a közterületi kamerák és nyomkövetőkutya segítségével rövid időn belül megtalálták a 32 éves elkövetőt és őrizetbe vették. 5 és 10 év közti börtönbüntetésre számíthat. A rendőrség közölte, hogy a férfi ellen egy korábbi betöréses rablás miatt már eljárás zajlik. Kárpátaljáról és az ukrajnai front közeléből érkező gyerekeket táboroztat az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség a Balatonnál. A mintegy 100 gyerek kreatív foglalkozásokon, sport és csapatépítő programokon, kirándulásokon vesz részt. Az EMIH 2022-ben az orosz-ukrán háború kitörését követően alakította ki a Balaton őszödi menekült tábort az egykori kormányzati üdülő területén. Hantavírus fertőzésben halt meg 3 ember Venezuelában. Az áldozatok rokonok voltak. A dél-amerikai ország egészségügyi minisztériuma szerint a megbetegedés továbbra sem jelent veszélyt a lakosságra, és nem találtak bizonyítékot arra sem, hogy a vírus emberről emberre terjedt volna. Április elején egy holland tengeralattjáró fedélzetén tört ki hantavírus járvány. A hajó Argentínából indult, fedélzetén mintegy 150 emberrel. A vírus 13 embert fertőzött meg, közülük 3-an meghaltak. Végül a várható időjárásról. Egy hideg front hatására rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több tájegységünkön is kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, észak-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, délkeleten lehet a legmelegebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Amikor nyaralunk és ilyen idő van, na mi akkor szoktunk elmenni kirándulni. A strandolós helyett, tehát ma van a kirándulós nap, de ne tessék feladni, holnap után újból napsütésesebb idő vár ránk. Don't give up, ez a jó tanács a Sikénnek és Brian Adamsnek is. 5 perccel múlt 9, hello, Max Levente vagyok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. A papíron 62 éves, de a valóságban alig 50-nek tűnő Lenny Kravitzet hallottuk, akinek egyik furcsasága, hogy bőrnadrágban vagy farmerben edz. A színpadon is bőrnadrágban vagy farmerben lépek fel, mondta. Ezért ezekben edzek, így bármikor és bárhol be tudok iktatni egy edzést. Közben itt egy újabb a 90-es és 2000-es évekből. Amy Winehouse-tól a Besten.

Ezt a FM a legjobb zenék. Ki hol volt a 99. augusztus 11-i napfogyatkozáskor? Amíg előássuk emlékeinkből a pontos lokációt, szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy újból átélhetjük, hát ha nem is a teljes napfogyatkozást, ahhoz egy picit utazni kéne, de hazánkban durván a nap 50%-át takarja majd ki augusztus 12-én naplemente tájékán a hold. A fővárosban például 19 óra 56 perckor éri el a csúcspontját a jelenség, ekkor a hold nagyjából 56%-osan takarja majd ki a napot, mivel mindez a horizont közelében történik, tiszta, felhőmentes idő esetén érdemes egy jó, magas helyet választani, ha fotózni szeretnénk. Chocolate Puma, Always and Forever. Ez a folytatás a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hétvégén Forma 1, és már mától nagyobb forgalomra kell készülni az M3-oson, a 3-as főúton, illetve Mogyoród térségében. Például az M3-oson a 13-as és 18-as kilométer között a leállósávot csak a VIP vendégek használhatják. VIP vendégek pedig nálunk is lesznek 10 után. Keresem a lány. Szóval majd a Keresem a lányt, és énekel Whitney Houston is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön 10 óra. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Változóan felhős idő várható, több órás napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 4000 flakon hamis mosószert találtak a pénzügyőrök egy ukrán kamionban Rajkánál. A NAV tájékoztatása szerint a silány minőségű mosógél koncentrátumokkal több mint 25 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. Az ügyben iparvédelmi jogok megsértése miatt indult eljárás. Új szervezet alakult a balatoni turizmus támogatásáért. A B4 Szövetség 4 turisztikai régióra osztaná a Balaton térségét. A jelenlegi tagjai Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hévíz és Zalakaros. Az elnök Naszádos Péter, hévízi polgármester. A szervezet célja, hogy a Balaton jogilag is önálló régióvá váljon, és így több támogatáshoz jusson. Fegyverrel raboltak ki egy nagykanizsai benzinkutat. Egy férfi 60 ezer forintot és 2 üveg vodkát vitt magával. A nyomozók a közterületi kamerák és nyomkövetőkutya segítségével rövid időn belül megtalálták a 32 éves elkövetőt és őrizetbe vették. 5 és 10 év közti börtönbüntetésre számíthat. A rendőrség közölte, hogy a férfi ellen egy korábbi betöréses rablás miatt már eljárás zajlik. Nem történt csalás az áprilisi lottósorsolásokon. Akkor, ugyanazon a héten, 4 sorsjátékon is teli találatot értek el, és elvitték a csaknem 8 milliárd forint értékű főnyereményeket. A felügyeleti hatóság jelentése szerint a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerű volt. Az online zárás során azonban eltértek a jóváhagyott játéktervekben foglalt eljárásrendtől. A társaság emiatt 10 milliós bírságot kapott. Hantavírus fertőzésben halt meg 3 ember Venezuelában. Az áldozatok rokonok voltak. A dél-amerikai ország egészségügyi minisztériuma szerint a megbetegedés továbbra sem jelent veszélyt a lakosságra, és nem találtak bizonyítékot arra sem, hogy a vírus emberről emberre terjedt volna. Április elején egy holland tengeralattjáró fedélzetén tört ki hantavírus járvány. A hajó Argentínából indult, fedélzetén mintegy 150 emberrel. A vírus 13 embert fertőzött meg, közülük 3-an meghaltak. Végül a várható időjárásról. Egy hidegfront hatására rövidebb-hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több tájegységünkön is kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, délkeleten lehet a legmelegebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kitartást kívánok a borongósabb naphoz, a nyaralóknak meg aztán pláne. Július 23, csütörtök, sok boldogságot a lenkéknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 5 perccel múlt 10 a French Affair kezd, abban az órában, amelyben olyan nevekkel találkozhatunk még, mint Nelly Furtado, Kanye Williams, jön David Guetta, Just a Little More Love-vel, Beyoncé és a Spice Girls is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.

Ezt a fem a legjobb zenék. Jön a World Celebration Kenny Williams-től, és ünnepel a dél-koreai Psy is, akinek Gangnam Style című klipje átlépte a 6 milliárdos megtekintést a YouTube-on. A dal ezzel az első olyan K-pop videó lett, amely elérte ezt a nem mindennapi nézettségi számot. Best.

0: Best FM, a legjobb zenék. Az M5-ösön Budapest felé Ócsánál, Szeged felé pedig Újhartyán közelében kell munkavégzés miatti torlódásra készülni, és ugyanez a helyzet, egy sávot lezártak az M0-áson az M5-ös felé a Hárosi Dunahíd előtt, ott is lassabb a haladás, illetve ezen a hétvégén rendezik a Forma 1-es Magyar Nagydíjat, az M3-ason a 3-as főúton és úgy Ámblokk Mogyoród térségében. Nagyobb autós és gyalogos forgalomra kell számítani. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: Mm-hmm.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A délelőtt utolsó órájában többek között Justin Timberlake sírja el a nyaralók nagy bánatát a rossz idő miatt. Cry Me a River, és itt lesz a halott pénz is. Ha közben dugó baleset van valahol, várom az infót 0620 55 55 155. Nem sokára újból szólnak a legjobb zenék itt a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Áfamentesek lesznek a receptköteles gyógyszerek, ahol nem locsoltak, ott alig termett búza Békésben. Fontos muníciót kaptunk a demencia elleni harchoz. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy korábbi vállalásukat teljesítik a döntéssel, további részletekről nem írt posztjában a kormányfő. Letaglózó eredménnyel zárult az aratás a pusztító aszály miatt Békésben, ahol öntözték a búzát, ott háromszor annyi termést takarítottak be, mint az öntözetlen területeken. A durumbúza átlagos hozama idén a fele a korábbi évek átlagának. A saját vetőmag megtermelése is problémát okoz, és súlyos szálas takarmány hiány alakult ki. Békés vármegye területének döntő hányadát mintegy 426 ezer hektár szántó adja. Az öntözött területek nagysága körülbelül 30 ezer hektárt tesz ki. Csökkentheti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található polifenoloknak, amelyek többek között az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók. Részletek a Semmelweis Egyetem kutatás vezetőjétől Fekete Mónikától.
2: A kutatás arra világít rá, hogy a növényi polifenolók, amelyeket a növények saját maguknak termelnek meg azért, hogy védjék saját magukat a korokozóktól, a káros behatásoktól, akár az UV-sugártól, vagy a környező szennyező anyagoktól, és hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, akkor képes ez a bioaktív kis vegyület a mikrobiomunkkal kapcsolatba lépni, jótékonyan befolyásolni a jótékony bélbaktériumok számát, minőségét.
1: Három magyar csapat is pályára lép este az európai labdarúgó kupák selejtezőiben. A Fradi Hollandiában a Twente otthonában meccsel, vagyis a szerb Vojvodina kiütése után jóval nehezebb akadály vár az együttesre. A rivális masszív csapat negyedikként végzett a holland bajnokságban. A Debrecen első fellépésére készül az örmény Pjunik Jereván ellen. A Paks egy igazi nagy ágyút fogad, a Panathinaikos ellen kell bizonyítania odahaza. Változóan felhős lesz az ég országszerte, napsütésre azért mindenhol számíthatunk, elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, talán zivatar, ahol rákezdott megerősödik a szél. A 23-29 fokos csúcsot késő este 15-22 fok követheti. Holnap a gomoly felhők mellett már több napsütésben lesz részünk, egy-egy helyi záporral, élénk széllel, 22-28 fokkal. A legfrissebb előrejelzések szerint a hétvégén néhány fokkal melegebb lehet majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elsőként Estelle, a brit énekesnő és Kanye West amerikai rapper 2008-as slágere a Shine című albumról, a Will.i.am által producált Grammy-díjas diszkófánk és R&B dal, mely a brit előadó és amerikai udvarlója románcát meséli el. American Boy, 4 perccel múlt 11, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: a legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

Best FM, a legjobb zenék. Van, aki már 15 éve, és van, aki csak pár hete. 2011-ben ezen a napon, július 23-án a fantasztikus tehetségű Amy Winehouse-t holtan találták Londonhoz közeli otthonában, mindössze 27 éves volt. És akkor, aki pár hete, ő Szolnoki Péter, ő is jön nem sokára a Bombonnal, hétvégi királylány, és a folytatásban is egy olyan előadó rappel, aki már csak az égi színpadon teszi mindezt. Coolio folytatja, 1, 2, 3, 4, a besten.

0: a legjobb zenék.
1: Itt állunk a Hungaroringen a Mogyoródi versenypálya mellett, ahol ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat, ezért már mától erősebb készül az M3-as Mogyoród térségében, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-ason a 13-as és a 18-as kilométer között a leállóságot csak a versenypályát a 19-es és 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A hétvége során Mogyoród és Kerepes térségében jelentős torlódásokra, esetenként rendőri irányításokra számítani, jelentősen nem növekedett gyalogos forgalom is várható, ezért az arra közlekedőktől fokozott türelmet és figyelmet kérünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ha a szabadságukat töltőket vigasztalja, volt olyan év, amikor a háromnapos mini szabadságunkat a Balatonnál a szálláson töltöttük, mert hogy mind a három nap reggeltől estig vízszintesen esett az eső és fújt a szél. Szóval nem a legideálisabb hetet fogták ki azok, akik erre a hétre időzítették a nyári szabadságukat, és mondjuk szeretnek vízparton nyaralni, napozni, fürdeni. Hogy pontosan mire számíthatunk a folytatásban, az is kiderül nem olyan sokára a hírek végi időjárás jelentésből. Közben gyors csere a stúdióban. Megjött Majoros Rita, Tom Novi és Lima közösét már ő fogja elindítani. Jó étvágyat, várok mindenkit holnap reggel 6 után, és ugyanitt a Besten. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, segítik a pótvizsgára készülőket a legszegényebb településeken. A főzőlapon hagyták a papírt, lakástűz Várpalotán. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy korábbi vállalásukat teljesítik a döntéssel. Ez leginkább azokat segítheti, akik több készítményt szednek, illetve magasabb árfekvésű, újabb generációs gyógyszereket használnak. Itthon a vényköteles medicinák eddig a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoztak. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat segíti a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából, mondta a rádiónknak Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
2: Egy hónappal az augusztusi pótvizsgák előtt ugye a legnehezebb helyzetbe került gyerekek, akiknek az évismétlés veszélye fenyeget. Nekik segítenek a kollégáink, hogy ne maradjanak le a kortársaiktól, ne bukjanak ki az iskolákból. Pici településekről beszélünk, 500-700 lakos, egy pici iskola működik jellemzően ezeken a településeken, vagy tagiskola. Személyes odafigyelés jelenti a legnagyobb segítséget. A kollégáink velük töltik a délutánjaikat ilyenkor, és minden segítséget megadnak ahhoz, hogy erősödjön az önbizalmuk, magabiztosabbak legyenek, és amit tudnak, azt el is tudják majd mondani.
1: Újabb légi csapásokat indított iráni célpontok ellen az Egyesült Államok. Az amerikai haderő Közel-Keletért felelős irányítási törzse nem árult el részleteket, csak annyit közölt, hogy a manőver katonai bázisokat érintett és a Perzsa-öböl térségének biztonságos hajóforgalmát szolgálja. 12 napja egymást követik az amerikai és iráni támadások, eközben folyamatosan emelkedik a kőolajára és drágul az üzemanyag a kutakon világszerte. Indukciós főzőlapon hagyott papír okozott lakástüzet Várpalotán. Egy négyszintes társasház földszinti otthonában csaptak fel a lángok. Egy embert hoztak ki a tűzoltók a baleset helyszínéről, füstmérgezéses tünetekkel adták át a mentőknek. Amíg tartott a beavatkozás, 10 embernek kellett elhagynia egy időre lakását Várpalotán. Sem ma, sem a folytatásban nem lesz kánikula, már is mondom a részleteket. Változóan felhős lesz az ég országszerte, napsütésre azért mindenhol számíthatunk, elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, talán zivatar, ahol rákezdott megerősödik a szél. A 23-29 fokos csúcsot késő este 15-22 fok követheti. Holnap a gomoly felhők mellett már több napsütésben lesz részünk, egy-egy helyi záporral, élénk széllel, 22-28 fokkal. A legfrissebb előrejelzések szerint a hétvégén néhány fokkal melegebb lehet majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás csütörtököt, igazán kellemes délutánt kívánok mindenkinek, jó hangulatot és nyári napot. Én Majoros Rita vagyok, na meg egy kis desszertet az ebéd utánra. Például Edwin Collins a Girl Like You dalával, vagy Mark Anthony is érkezik, és az I Need to Know, hogy egy kicsit forrósítsuk a hangulatot. Tom Novi pedig limával indítja az órát. Now or never.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, szép délutánt, igazán kellemes csütörtöket kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, remélem, hogy velem tartanak. Csak úgy, mint minden délután a legkedvencebb zenéink között. 90-es, 2000-es évek, ma is itt fogunk barangolni, visszahozzuk egy kicsit a fiatalságunkat, ami persze sosem múlt el, és visszahozzuk a régi diszkó hangulatot, amikor még első bálozók voltunk, vagy éppen az első randira készültünk. Szóval tartsanak velem a mai délutánon is, természetesen napkérdését is hozok majd Lotfi, Beggy és a Csillagtalan dala után, de itt lesz Marc Anthony is, és most Edwin Collins, A Girl Like You, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Egészen jó időnk lesz ezen a hétvégén, úgyhogy már most van, aki megindult a Balatonra, de gyanítom, hogy holnap után csak még többen lesznek, úgyhogy legyünk óvatosak az utakon, az M7-esen is, de hát figyelni kell az M3-ason is, hiszen ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen, úgyhogy igazából már mától nagyobb forgalomra kell számítani az M3-as autópályán Magyaród térségében, és nagyjából mindkét irányban, valamint a 3-as főúton is Kerepes környékén. Fontos, hogy a fővárosból kifelé indulva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométerek között a leálló sávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. Úgyhogy a hétvége során Magyaród és Kerepes térségében nagyobb torlódásokra, akár még rendőri irányításra is számítani lehet, és hát Magyaródon megnövekedhet a gyalogos forgalom, és hát nem is csak, hogy megnövekedhet, meg is fog, úgyhogy az arra haladók, autózók egy picit jobban figyeljenek. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ma délután is természetesen számítok önökre, várom az útinfókat, jó utat kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt Janicsák Vecca és a Labirintus, a folytatásban pedig friss hírek jönnek, mert hogy képzeljék, eltelt egy óra a délutánból. Nekem ez most tényleg kettő pillanat volt, úgyhogy a következő órában is érezzük jól magunkat együtt. Mindjárt egy óra jönnek a friss hírek, aztán a Gorillaz. És zenél majd a Well Hello is, itt lesz a pályaudvar.
2: Azt ígérted, hogy mind itt leszel. Búcsú nélkül, hogy fogadjam el.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Komoly változás jön néhány héten belül a patikákban, súlyos börtönévek várnak a szépkorú kristályárusra, az elárvult Oliver az Adria új kedvence. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy korábbi vállalásukat teljesítik a döntéssel. Ez leginkább azokat segítheti, akik több készítményt szednek, illetve magasabb árfekvésű, újabb generációs gyógyszereket használnak. Itthon a vényköteles medicinák eddig a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoztak. Rendben voltak az akciós árazások az élelmiszeráruházláncokban. A fogyasztóvédők 300 termék közül mindössze egy esetben tártak fel szabálytalanságot. Emlékeztettek arra, hogy minden esetben és minden tételnél a kedvezményes ár mellett fel kell tüntetni a korábbi árat is, amely az akciót megelőző legalább 30 napban alkalmazott legalacsonyabb ár. A kimért termékeknél a korábbi egységár feltüntetése kötelező, a romlandó vagy rövid minőség megőrzési idejű áruk kivételével. Akár 15 évet is kaphat a kristályárus anyóka. Budapesten a Blaha Lujza téren és környékén árulta rendszeresen az anyagot a 65 éves nő kis tételekben. Miután tavaly szeptemberben lebukott, bűnügyi felügyelet alá került, különösebben ez sem zavarta, folytatta a terítést. A közterületi kamerák 3 adásvételt is rögzítettek. A vádemelés azért javasol szigorúbb büntetést, mert a többszörösen visszaeső asszony iskolák közelében is kínálta a rendkívül veszélyes kábítószert. Elvesztette anyját, feltehetően ezért keresi az emberek társaságát az Adria új kedvence. Oliver a delfin az utóbbi hetekben többször is odaúszott a fürdőzőkhöz a tenger horvátországi partvidékén. Évek óta visszatérő vendég, magánya ellenére derűs és játékos. A víz alatti felvételek szerint többször is megsérült csőrét és testét hegek borítják, farokúszójának pedig csak nem a fele hiányzik. Helyi szakemberek egyöntetűen arra kérték a fürdőzőket, bármennyire is békés és nyitott, legyenek óvatosak, ne közelítsék meg és ne kövessék a delfint. Változóan felhős lesz az ég országszerte, napsütésre azért mindenhol számíthatunk, elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, talán zivatar, ahol rákezdott megerősödik a szél. A 23-29 fokos csúcsot késő este 15-22 fok követheti. Holnap a gomoly felhők mellett már több napsütésben lesz részünk, egy-egy helyi záporral, élénk széllel, 22-28 fokkal. A legfrissebb előrejelzések szerint a hétvégén néhány fokkal melegebb lehet majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Csütörtök délutáni felejthetetlen slágerek, csak itt a Best FM-en, én Majoros Réte vagyok. Na gyerünk, ebben az órában is utazzunk a 90-es 2000-es évek legjobbjai között, úgyhogy szerintem a Daft Punk és az Around the World kihagyhatatlan. Te jön majd Faithless és Dido közös a One Step Too Far is, vagy éppen a Gorillaz és a Feel Good. Ezzel indulunk.

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok.

Best FM a legjobb zenék ismét elmarad a Balaton átúszás. A 44. Balaton átúszást úgy tűnik, hogy augusztus 1-én, azaz jövő szombaton fogják megtartani. Az eredeti terv ugye a múlt hétvége lett volna, de akkor a rossz időjárás miatt napolták el. Aztán ugye most hétvégén pedig úgy tűnik, hogy eléggé alacsony lesz a víz hőmérséklet, és Réphülöpnél, ahonnan ugye indulna a Balaton átúszás, mindösszesen 20 fokos a Balaton, úgyhogy ezzel azért nem mertek kockáztatni. Az új időpont augusztus 1-e, jövő szombat, és majd ugyanúgy jövő csütörtökön fogjuk megtudni, hogy akkor végül jövő hétvégén lesz-e úszás. Egyébként ez talán azoknak tud jó hír lenni, akik nem tudtak nevezni esetleg erre a hétvégére, mert mondjuk nem volt jó az időpont. Július 28-án délig lehet lemondani a nevezést, akinek a jövő hétvége nem jó, és a nevezést pedig július 30-án újra nyitják, így a lemondott helyek számának függvényében azok is jelentkezhetnek, akik most hétvégén mondjuk nem neveztek, vagy nem tudtak nevezni. Úgyhogy jövő hétvégére elnapolódott, ez a fontos hír. Önök megúszták már? 0620-55-55-155 jöhetnek a tapasztalatok. Mellé pedig a legjobb zenék a Best FM-en. Dallos Bogival megy tovább a nap, keresem a helyem a Best FM-en.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Baleset történt az M1-esen, az 56-os Tatabánya Óváros csomópontban a Győr felé vezető oldalon. A külső sávon egy kamion és egy autó ütközött. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon 3-4 kilométeres a torlódás. Szintén az M1-esen Győr elkerülő szakaszán az M85-ös csomópont előtt a Budapest felé vezető oldalon a 132-es és a 130-as kilométerek között lezárták a belső sávot szalagkorlátjavítás miatt. Az egy sávra szűkülő szakaszon 2-3 kilométeres a torlódás. Dolgoznak az M3-ason Budapest felé Bag és Gödöllő között, lassan mozgó géplánc halad a belső sávon, úgyhogy szintén itt is egy sávra szűkül a pályaszakasz, 4-5 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom az útinfókat, jó utat mindenkinek!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Molnár Ferenc Karamell és Paja Bea dala zárta ezt az órát, ez volt a Csillagom, egy jó kis éneklős dal, így 2 óra előtt egy kicsivel, de mindjárt jönnek a legfrissebb hírek, 2 kor utána pedig Mikával megyünk tovább. Itt lesz a Grace Kelly, de rég hallottam felőle. És Vastag Csaba dalát is meghallgatjuk, jön az Őrült éjjel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drroz.hu.
0: Reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kevesebben és kevesebbet keresnek majd az állami cégeknél, ahol nem locsoltak, ott alig terem a búza a földeken. Forma 1-es pilótákra vadásznak Budapesten. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kevesebbet keresnek majd az állami cégek vezetői, jelentette be a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a törvényi minimumra csökkentik az igazgatósági felügyelőbizottsági tagok számát, és a minisztereknek, államtitkároknak a legtöbb esetben nem jár majd plusz pénz ilyen megbízásért. A kormányfő megismételte reggeli bejelentését, szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. Szólt arról is, hogy 3 milliárd forintos alapot hoz létre a kormány az azbesztmentesítésre. Jelenleg egyébként sehol sem haladja meg a határértéket a levegő azbeszt tartalma. Letaglózó eredménnyel zárult az aratás a pusztító aszály miatt Békésben, ahol öntözték a búzát, ott háromszor annyi termést takarítottak be, mint az öntözetlen területeken. A durumbúza átlagos hozama idén a fele a korábbi évek átlagának. A saját vetőmag megtermelése is problémát okoz, és súlyos szálas takarmány hiány alakult ki. Békés vármegye területének döntő hányadát mintegy 426 ezer hektár szántó adja. Az öntözött területek nagysága körülbelül 30 ezer hektárt tesz ki. Csökkentheti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található polifenoloknak, amelyek többek között az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók. Részletek a Semmelweis Egyetem kutatás vezetőjétől Fekete Mónikától.
2: Hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, akkor képes ez a bioaktív kis vegyület a mikrobiomunkkal kapcsolatba lépni, jótékonyan befolyásolni a jótékony bélbaktériumok számát, minőségét.
1: Megszállták a Forma 1 rajongói a budapesti luxusszállodák környékét, a pilótákra vadásznak, autogramban, közös fotóban reménykednek, a bátrabbak megfogadták, erekje nélkül nem mennek haza. Holnap startol a 41. Magyar Nagydíj hétvégéje, az első két szabad edzéssel, a futam pedig vasárnap délután 3 órakor kezdődik a Hungaroringen. Változóan felhős lesz az ég országszerte, napsütésre azért mindenhol számíthatunk. Elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, talán zivatar, ahol rákezdott megerősödik a szél. A 23-29 fokos csúcsot késő este 15-22 fok követheti. Holnap a gomoly felhők mellett már több napsütésben lesz részünk, egy-egy helyi záporral, élénk széllel, 22-28 fokkal. A legfrissebb előrejelzések szerint a hétvégén néhány fokkal melegebb lehet majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, 2 óra után is 4 perccel, én Majoros Rita vagyok. Megy tovább a nap, a jó hangulat itt a Best FM-en, és hát nyár van, itt vagyunk a nyár közepén, úgyhogy ezt élvezzük ki ezen a délutánon is. Mondjuk néhány nyári slágerrel, úgyhogy érkezik majd a Salome de Bahia, jön majd a Seft is, most pedig Mikával és a Grace Kellyvel indul az óra. Szép napot!
0: Best FM, a legjobb zenék!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM. It's a top, Mr. Selector.

Best FM a legjobb zenék. Meg is hoztam a nap kérdését. Nagyon sokáig gondolkodtam azon, hogy milyen romantikus témát hozzak be. Első randi, nyári első randi. De ezekről már egyébként többször is beszélgettünk itt a délutánban, úgyhogy arra gondoltam, hogy azt a kérdést teszem fel, ami szerintem teljesen hétköznapi. Mi az, amiből tudjuk, hogy nem lesz második randi? Akár nyári randiról van szó, akár egy teljesen hétköznapi, akár téli randiról, szóval egy átlagos randevún, miből érezzük azt, hogy hát bizony nem lesz második randi, hogy most így nagyon fiatalos legyek, bár szerintem aki már használja ezt a szót, nem fiatal, szóval, hogy fiatalos legyek. Mik azok a red flagek, amiktől egyszerűen tudod, hogy nem lesz második randi? 0620 55 55 155. Jöhetnek ide ezek a bizonyos pillanatok, akár mondatok, akár tettek. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, de Facebookon és Instagramon is ott vagyunk. Jöhetnek a válaszok. Mellé pedig a világ egyik legromantikusabb dala, mert hogy azért mégiscsak ezzel menjünk tovább. A 90-es évek végéről érkezik a Six Minutes Under Reacher és a Kiss Me itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Lalitól kaptam egy üzenetet, hogy Budapesten az Alkotás utcában baleset történt, méghozzá a Királyhágó utcai megállónál, úgyhogy ott kell egy kisebb fennakadásra számítani. Újabb baleset történt az M1-esen, ezt az infót is kaptam, Budapest felé, a terelés végénél, az M0-ás kihajtásnál egy kamion és egy autó ütközött. A külső sávot le is zárták a 17-es kilométernél, ami miatt már a 22-es kilométertől lassabb haladásra és torlódásra kell készülni. És véget ért a helyszínnel és az M1-esen az 56-os Tatabánya óváros csomópontban a Győr felé vezető oldalon. A sávzárás megszűnt, megindult a forgalom, de mivel legalább 10 kilométeres a torlódás, még kell egy kis türelem, mert hogy eléggé lassan oszlik fel a kocsisor. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még útinfója, megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok. Vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat.

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Nagyon-nagyon szép csütörtök délután mindenkinek, a mikrofonnál a következő három órában Hársfai Istvánt hallják a Best FM-en. A folytatásban pedig egymás után hozom a legjobb dalokat, a legnagyobb kedvenceket. Van the Project-tel jön majd a King of My Castle, jön Bryan Adams és Mel C. Kett és a When You're Gone, Anastasia pedig kezd, ez a Pay My Blues.

94.3 Best FM a legjobb zenékkel itt Baján és a térségben. Nézzük, hogy mi a helyzet és mire számíthatunk az időjárás tekintve a következő napokban. Hát holnap kezdetben sok napsütésre mindenképpen, azt mondják a szakemberek, majd napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők. Ezekből egyébként csak az északi középhegységben, valamint az Alföldön alakulnak ki futózáporok, zivatarok. Továbbra is sok felé lesz élénk erős a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 15 fok között alakul hajnalban, ezt ígérik nekünk. Napközben 22 és 29 fok közé melegszik a levegő itt Baján és a környéken is. Szombaton újra sok napsütést mondanak, de helyenként átmenetileg újra lesz erőteljesebb gomoly felhőképződés. Az északi, északkeleti tájak fölött lehet csupán ebből zápor, zivatar. Máshol igazából csapadékra nem igazán kell készülnünk. Sokfelé friss lesz a hajnal, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul, és állítólag a szél is majd veszít erejéből szombaton. Ebből amúgy többet kapunk majd vasárnap, és akkor a 30 fok közeli maximum érték mellé még érkezik némi csapadék is, vasárnap és jövő hétfőn is eshet az eső, úgyhogy erre számítani Baján is. A folytatásban pedig a legjobb dalok között a Besten. A Besten is Childra lehet számítani, Jan is a Bootylicious.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Változóan felhős idő várható, több órás napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 4000 flakon hamis mosószert találtak a pénzügyőrök egy ukrán kamionban Rajkánál. A NAV tájékoztatása szerint a silány minőségű mosógél koncentrátumokkal több mint 25 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. Az ügyben iparvédelmi jogok megsértése miatt indult eljárás. Új szervezet alakult a balatoni turizmus támogatásáért. A B4 Szövetség 4 turisztikai régióra osztaná a Balaton térségét. A jelenlegi tagjai Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hévíz és Zalakaros. Az elnök Naszádos Péter, hévízi polgármester. A szervezet célja, hogy a Balaton jogilag is önálló régióvá váljon, és így több támogatáshoz jusson. Fegyverrel raboltak ki egy nagykanizsai benzinkutat. Egy férfi 60 ezer forintot és 2 üveg vodkát vitt magával. A nyomozók a közterületi kamerák és nyomkövetőkutya segítségével rövid időn belül megtalálták a 32 éves elkövetőt és őrizetbe vették. 5 és 10 év közti börtönbüntetésre számíthat. A rendőrség közölte, hogy a férfi ellen egy korábbi betöréses rablás miatt már eljárás zajlik. A képalkotó berendezések meghibásodása miatt csak korlátozottan érhetők el röntgen és CT vizsgálatok a Veszprémi Kórházban. A fennakadás miatt jelenleg csak a sürgős vizsgálatokat tudják elvégezni. Az intézmény közölte, hogy a hibát jelentették a szakszervíznek, az időpontra érkező betegeket pedig későbbre vagy más kórházakba irányították át. Teásdobozokba rejtve, postai küldeményként próbált több mint 10 kg kábítószert Magyarországra csempészni két férfi Thaiföldről. A küldemények címzettjét egy gárdonyi postán, a feladót a Ferihegyi repülőtéren fogták el a rendőrök. A gyanúsítottakat letartóztatták, és kábítószerkereskedelem gyanúja miatt indult ellenük eljárás. 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány 3500 milliárd forintból. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel és kiszámítható, kényelmes szolgáltatást nyújt. Végül a várható időjárásról. Egy hidegfront hatására rövidebb-hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több tájegységünkön is kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, délkeleten lehet a legmelegebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: Itt a 94.3-on nézzünk körül az utakon. Autósok, úton lévők, tehát mindenképpen egy pici figyelmet kérek. Vagy a közvetlen környezetében, sőt, vagy a belterületén munkálatok az 55-ösön, a 98-as kilométerkőnél közműt építenek jelenleg. A baj a Bács-Szentgyörgy összekötőn is dolgoznak, a 0-as kilométerkőnél, mindkét irányban itt is útszűkületre kell és lehet számítani. Munkálatok az 51-esen, a 161-162-es kilométerkő között, és a szeremlei bekötő úton is dolgoznak a 0-as kilométerkőnél. Mindezt át baj a belterületét érinti, de hogyha elhagyjuk Baját mondjuk Érsekcsanád irányába, akkor az 51-esen aszfaltozással találkozhatunk, félpályás lezárás mellett. A 152-es és a 155-ös kilométerkő között dolgoznak arra felé. A 6-oson, vagy hát az M6-oson a 165-166-os kilométerkő között van sávlezárás, és Sárpilis magasságában szintén az M6-oson a 154 és 161-es kilométerkő közötti sávlezárás mellett aszfaltoznak a szakemberek. Mindenképpen körültekintően vigyázzunk nagyon az úton dolgozókra, és figyeljünk másokra is, természetesen autóval az utakon. Jó utat, balesetmentes közlekedést, és a folytatásban a legjobb zenéket hozom is itt a Besten. Jön már is Alex Gaudino és Crystal Waters, ez a Destination Calabria.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
4: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése Aliszka Autócentrum. Szekszárd, Bátaszéki út 73-75.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Csodaszép délután mindenkinek, a mikrofonnál itt csütörtökön is Hársfai Istvánt hallják, és ebben az órában is egymás után pakolgatom a legjobb dalokat. Jön majd nem sokára. Na Sound Lovers, a Runaway, itt lesz velünk Justin Timberlake, na meg a Senorita, na Black Eyed Peas pedig indít azonnal. Ez már is a Hey Mama.

91.3 Best FM a legjobb zenékkel Baján és a térségben. Gyorsan nézzük meg, hogy mit ír már a kalendárium, ugye július 23-a csütörtök van. Hát pont 81 éve 1945-ben született Molnár Endre, olimpiai bajnok, vízilabdázó és edző. 50 éves ma Polgár Judit sakkozó, a legfiatalabb polgár lány, 1976. július 23-án született ő. 37 éves lett Harry Potter, vagyis hát Daniel Radcliffe, angol színész, 1989-ben született ő. Ma 61 éves Slash, a Guns N' Roses gitárosa, és 100 éve a Fox film vásárolta a Moviton hangrendszer szabadalmát, amivel hangot lehetett rögzíteni filmre. 1926-ban történt mindez, azóta pedig már minden történelem. Na de, vannak névnaposaink is ezen a napon, akiket itt Baján sem szabad elfelejteni, ők pedig a Lenkék. Héber görög német eredetű a név, a 19. századi magyar névalkotás a német Lenkjen, illetve a német és szláv eredetű Lenk a névből, a jelentése pedig nap, hold szépségű. Hát boldogat a Lenkéknek még egyszer, és persze minden ünneplőnek sok boldogságot itt Baján és a környéken. Justin Timberlake jön a folytatásban, a Besten, ez már is a Senyorita.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Kérdőív a biztonságos közlekedésért, karbantartási munkálatok Pakson és zárva lesz a könyvtár. Köszöntöm Önöket, 2026. július 23-a van. Az Oxigén Média híreit hallják, a Bajai régióból Szél Móni vagyok. A biztonságosabb és kultúráltabb hazai közlekedéshez korszerű és biztonság szemléletű szabályozásra van szükség. A témában a Közlekedési és Beruházási Minisztérium társadalmi párbeszédet indított. Szekszárd megyei jogú város önkormányzata is részt vesz a szabályrendszer szakmai előkészítésében. Az elmúlt évben Magyarországon 456 ember nem ért haza a magyar utakon. Bíztatunk mindenkit, hogy vegyen részt a közös gondolkodásban, és töltse ki a kérdőívet, melyet megtalál a szekszárdi hírek oldalán. Megkezdődtek és jelenleg is zajlanak a nyári karbantartási munkálatok a paksi önkormányzati fenntartású intézményekben. A DC Dunakom ZRT szakemberei ebben az időszakban végzik el Paksváros önkormányzatának megbízásából azokat a felújítási és állagmegóvó munkálatokat, amelyekre évközben nem volt lehetőség. Ritter András, a DC Dunakom ZRT város üzemeltetési részlegvezetője elmondta, hogy a felújítások előkészítése már az év elején megkezdődik. A polgármesteri hivatal vagyongazdálkodási osztályának munkatársai az intézményvezetőkkel közösen állapotfelmérést végeznek, majd az összegyűjtött igények alapján készül el a költségvetés és a munkák prioritási sorrendje. Mint hangsúlyozta, a kivitelezés komoly szervezést igényel, hiszen a városi intézmények, köztük az óvodák, a bölcsöde, a Csengély Dénes Kulturális Központ és más önkormányzati fenntartású létesítmények eltérő időpontokban zárnak be a nyári időszakban. A felújításokat az 1-2 hetes leállások idejére kell ütemezni úgy, hogy azok ne akadályozzák egymást. A részlegvezető hozzátette, hogy a munkálatok túlnyomó része állagmegóvási és karbantartási feladat. Részletek a Telepaks oldalán. A szekszárdi járási ügyészség garázdaság vétsége miatt emelt vádat egy 22 éves férfi ellen. A vádirat szerint 2026. január 16-án délután a vádlott az egyik Tolna vármegyei kisváros központjában egy lakóház előtti közterületre ment, ahol magáni jellegű szóváltást kezdeményezett az ott lakó 36 éves nővel, aki a távoli rokona. A vita során a vádlott egy alkalommal jobb ököllel arcon ütötte a nő 16 éves fiát, aki mellette állt, fogalmazott közleményében dr. Kis Ivette, a Tolna vármegyei főügyészség sajtószóvivője. Az ügy folytatásáról ír a Szekszárdi Hírek. Ünnepélyes zárókoncerttel ért véget július 17-én a 12. nyári harmonika kurzus. Az idén már 3 hetes képzésen 25 fiatal vett részt, akik az intenzív szakmai munka eredményét mutatták be a közönségnek. Augusztus 3-a és 14-e között a könyvtárosok is pihennek, így Dunaföldváron a Berzenagyiron a Városi Könyvtár zárva tart. Kérjük, gondoskodjanak megfelelő mennyiségű nyári olvasmányról július 30-a, csütörtök 18 óráig. Ezután könyveiket augusztus 17-től tudják visszahozni, illetve újból kölcsönözni. 20 év kihagyás után ismét lesz állandó mozi Baján. Július 25-től a Petőfi-szigeten lévő turisztikai központ kistermében 115 kényelmes fotel várja a filmek szerelmeseit. A városban és a környékén élőknek eddig Szekszárdra, Pécsre, Szegedre, esetleg Kalocsára vagy Mélykútra kellett utazniuk, ha moziba akartak menni. Mostantól erre nem lesz szükség. A vállalkozó szerint a pillanatnyilag legmodernebb hang- és fénytechnika jellemzi majd a filmszínházat. Ma már sokan csak szüleik vagy nagyszüleik elmondása alapján tudják, hogy egykor 3 mozi is működött Baján. A maga idejében a Bartók Béla utcában lévő Uránia, az Oroszlán utcában található központi, jelenleg városi színházterem, és a Vörösmarty utcai stúdió mozi is rengeteg vendéget vonzott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

94.3 Best FM a legjobb zenékkel itt Baján és a térségben. 15 hazai vízmércén dőlt meg a valahamért a legkisebb vízállás rekordja, további három állomáson pedig beállt a korábbi minimum. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a jelenlegi kisvizes időszak a korábbi száraz évekhez képest is rendkívül súlyos. Bajánál 14 cm az új negatív rekord. Az OVF július 20-ai összesítése szerint idén eddig 15 hazai vízmércén dőlt meg a valahamért legkisebb vízállás rekordja. A legnagyobb rekorddöntést július 14-én a Sió árvízkapujának alvízi szelvényében regisztrálták, ahol a 293 cm-es vízállás 19 cm-rel maradt el a korábbi LVK-tól, de történelmi mélyponton volt a Duna Bajánál is. A bajai vízmércén a Duna vízszintje 14 cm-ig apadt, ami 13 cm-rel alacsonyabb, mint az eddigi negatív rekord 27 cm-s érték. Az elhúzódó aszály miatt a Sugovica egyes szakaszain szinte már csak nyomokban található víz. Rendkívül látványos, ugyanakkor komoly figyelmeztetés arra, milyen súlyos a csapadékhiány és az aszály helyzete. Július 16-án a Velencei tónál Agárdon 39 cm-es vízállást mértek, ami 14 cm-rel alacsonyabb a korábbi rekordnál, míg a Dunán Mohácsnál ugyanezen a napon 38 cm-es vízállással 12 cm-vel dőlt meg a korábbi minimum. Július 15-én az Alán-Zalaegerszegnél 18 cm-es vízállást mértek, ami 7 cm-vel maradt el az eddigi LKV-tól, Dunaszekcsőn pedig 42 cm-rel 5 cm-es rekorddöntést regisztráltak. És még volt rekord bőven, mindenről olvashatunk a bajahangja.hu oldalon. Itt a folytatásban pedig megyünk tovább Madonnával. Na Besten, ez az American

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
0: Reklámot hallottak.
4: A Kreatum Kft. Július 24-26-án rendezi meg a Beer Barbecue Bajai kisüzemi sör és street food fesztivált. A rendezvény előkészítése, lebonyolítása és utómunkálatai céljából a következő forgalmi és parkolási korlátozásokat és útlezárásokat vezetik be. Július 28-án kedden 24 óráig teljesen lezárták már most a Szent Imre tér 2-4 szám alatti ingatlanok előtti útszakaszt. Július 24-én pénteken délután 2 órától, július 25-én szombaton hajnal 3 óráig, majd július 25-én, szombaton délután 4-től július 26-án hajnal 3-ig, végül július 26-án délután 4-től 27-én hajnal 2-ig. Teljesen lezárják a Tóth Kálmán tér, a Bartók utca és a Széchenyi utca egy részét. Egyébként a térképet a bajahangja.hu meg is találjuk, hogy pontosan hol lesz ez a lezárás. Az útlezárások idején a Vörösmarty utca egyirányúsítása megfordul, a behajtás az Arany János utca felől, a továbbhaladás pedig a Táncsics utcán lesz biztosított. A Bartók utca teljes zárásakor az Adóvízik főépülete előtt a balra kanyarodás biztosított lesz a templom melletti parkolókhoz. Július 25-én és július 26-án hajnal 3 óra és 16 óra között a fent megjelölt útszakaszok használhatóak lesznek, erre az időszakra a megszokott forgalmi rend szerint megnyitják azokat. Pontos fontos részletek mindenről na bajahangja.hu-n.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello mindenkinek, nagyon-nagyon szép csütörtök délutánt a mikrofonnál, ebben az órában is Árspai Istvánt hallják, a Best FM-en pedig egymás után jönnek a kedvencek Enigmával a Return to Innocence hamarosan. Rihanna is jön a Pond Replay-jel, de Robbie Williams is jön majd egy dollal, most pedig DJ Antoine kezd. Ez már is show, Welcome to Saint-Tropez.

nem. Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: Itt a 94.3-an nézzünk körül ismét az utakon, autósok, úton lévők. Mindenképpen Sükösnél óvatosabban az 51-esen, ott is munkálatok zajlanak a 147-es kilométerkőnél útszükület mellett. Aztán Bács-Bokodnál a Kelebia-Baja összekötőn vannak munkálatok a 49-es és 51-es kilométerkő között. Dolgoznak ott a Csávoly-Csátalja összekötőn, a 7-es és a 10-es kilométerkő között. A Bács-Bokod állomáshoz vezető úton is közmépítés zajlik, ott a 0-as kilométerkőnél lehetnek fennakadások. És a Bácsalmás-Katymár Bács-Borsod összekötőn a 19-es és 20-as kilométerkő között is dolgoznak jelenleg. A Máté-Telkei bekötő úton, Máté-Telkénél persze a 0-as 2-es kilométerkő között vannak munkálatok. A Tatáháza Bács-Bokod összekötőn a 2-es 3-as kilométerkő között közműépítés zajlik, és a Tatáházánál az 55-ösön sem árt óvatosabbnak lenni. Na meg ott a Tatáháza Bács-Bokod összekötőn a 0-as 1-es kilométerkő között is jelenleg útszűkületek nehezíthetik a haladást útépítés miatt. Jó utat, baleset mentes közlekedés, bármerre is autózzanak. Rihanna pedig érkezik a folytatásban itt a Best FM-en. Ez a Pond Replay.

94.3 Best FM a legjobb zenékkel Baján és a térségben. Szép eredményekkel büszkélkedhetnek a Bajai Halászléfőző Bajnokok Egyesülete, valamint a Bajai Halászléfőző Lovagrend tagjai, akik a hétvégén részt vettek Mohácson a Mahal országos halfőző versenyen. A Bajai Halászléfőző Bajnokok Egyesülete színeiben versenyzett Pult Gábor, aki a Duna jellegű halászlé kategóriában harmadik helyezést ért el, míg Gyurkics István a hatodik helyen végzett a rangos megmérettetésen, ahol több mint 50 halfőző mutatta meg tudományát. Náluk is eredményesebbnek bizonyult azonban a Baja színeiben versenyző Orlovácz Beatrix, aki a legjobb afrikai harcsa ételt produkálta, egyben kategóriájában harmadik helyen végzett. A legszebben terített asztalok versenyén pedig megszerezte az első díjat. A Bajai Halászléfőző Lovagrend tagjai is fakon alatt ragadtak. A verseny legnagyobb diadalát Munk Erika adta, aki az összesített kategória bajnoka lett, így képzeletbeli dobogó legfelső fokára állhatott fel. Emellett a dunai jellegű kategóriában az első, míg a tiszai jellegű kategóriában a második helyet is megszerezte. A Lovagrend többi tagja is kitett magáért, szép helyezésekkel gazdagítva a bajai delegáció sikerét. Részletek mindenről a bajahangja.hu-n, és persze gratula a résztvevőknek és a versenyzőknek. Itt a folytatásban pedig megyünk tovább a legjobb zenék között. Mark Ronson és Bruno Mars jönnek. Ez az Uptown Funk, a Best

a 94.3 Best FM a legjobb zenékkel Baján és a térségben. Búcsúzom hamarosan este 6 óra. Ez pedig azt jelenti, hogy én elköszönök, és természetesen a folytatásban is azért szólnak a legjobb dalok, a legnagyobb kedvencek. Érkezik a minden igaz DJ Miller és a Dance legjobbjai a Night Shiftben, úgyhogy tartsanak velünk, én mindenkinek nagyon-nagyon szép estét, jó időtöltést, jó zenehallgatást kívánok. Ha melóznak most is, akkor pedig kitartást és jó munkát. Hársfai Istvánt hallották a mikrofonnál, holnap délután újra találkozunk. Most pedig jön a Wanted, ez a Glad You Came.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek fel.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
2: Vagyonellenőrzés jöhet a vezető politikusoknál. Új elnök a Klemensberg központ élén segítik a pótvizsgára készülő rászoruló diákokat. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. 20 évre visszamenőleg vizsgálnák a politikai felső vezetők vagyonosodását, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a mostani, már 10 éves vagyonnyilatkozati rendszer komolytalan, nem képes válaszolni arra a kérdésre, hogyan tehettek szert egyesek mesés vagyonokra. Szerinte a NAV-nak erős felhatalmazást kell kapnia arra, hogy bele tudjon nézni az érintett politikusok és a velük egy háztartásban élők adataiba. A tervek szerint a mostani minisztereket és képviselőket 2 év elteltével vizsgálhatnák. Sinka Edith lett a Klemensberg központ új elnöke, az oktatási és gyermekügyi miniszter nevezte ki az intézmény élére. Lannert Judit szerint az új vezetés célja, hogy erősítse az együttműködést az iskolákkal és a pedagógusokkal, valamint a szakmai párbeszédre és a gyermekközpontú működésre helyezze a hangsúlyt. Sinka Edith több mint 20 éve foglalkozik az oktatás eredményességével, az elmúlt hetekben pedig a tankerületek és a Klemensberg központ átvilágítását koordinálta. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat segíti a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából, mondta rádiónknak Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
3: Egy hónappal az augusztusi pótvizsgák előtt ugye a legnehezebb helyzetbe került gyerekek, akiknek az évismétlés veszélye fenyeget, nekik segítenek a kollégáink, hogy ne maradjanak le a kortársaiktól, ne bukjanak ki az iskolákból. Pici településekről beszélünk, 500-700 lakos, egy pici iskola működik jellemzően ezeken a településeken, vagy tagiskola. Személyes odafigyelés jelenti a legnagyobb segítséget, a kollégáink velük töltik a délutánjaikat ilyenkor, és minden segítséget megadnak ahhoz, hogy erősödjön az önbizalmuk, magabiztosabbak legyenek, és amit tudnak, azt el is tudják majd mondani.
2: Lezuhant egy katonai helikopter Csehországban, a balesetben egy katona meghalt, 4 pedig megsérültek. A cseh hadsereg közlése szerint a Venom típusú helikoptert egy katonai bázison érte a baleset. A vizsgálat idejére felfüggesztették az ilyen típusú helikopterek repülését. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap alapvetően a napsütésé lesz a főszerep, de az északkeleti ország részben magasabbra nőhetnek a gomoly felhők, ezekből zápor, zivatar is kipattanhat, miközben a szél több felé rákapcsol. Délután 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint szombaton kellemesebb, naposabb időben lesz részünk, kevés felhővel, 25-30 fokos maximumokkal. Vasárnap már újra mozgolódni kezd a légkör, nyugat felől felhők sodródhatnak fölénk, délutántól pedig záporok, zivatarok is érkezhetnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: A 90-es és a 2000-es évek legnagyobb denszínuszait 2 órás mixbe belesűríteni képtelenség, úgyhogy micsoda mázni, hogy hétről hétre a csütörtök az mindig erről szól itt nálunk. Legalábbis a Night Shift első 120 perce 6-5-ig ilyen White Boy, héttől csütörtök érezdensünk DJ Miller a lemezjátszók mögött.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak a lemezjátszóknál. White Boy.
1: Mindig egy picit emlékeztetni kell benneteket arra, hogy a Viber falunkra 0655555-re videók is jönnek ám, meg fotók. Nyugodtan elküldhetitek nekünk, hogy éppen hol hallgatjátok a Night Shift-et, jó? Egész nyugodtan. Persze lehet csak rövid szöveges üzenetet is írni, de azt megtehetitek SMS formájában is ugyanerre a telefonszámra 0620-5555-155, meg még e-maileket is várunk sok szeretettel info@bestfmbudapest.hu, és persze Messengeren keresztül is, meg Instán keresztül is elértek minket, hogyha már be vagyunk tetszikelve, lájkolva, szívecskézve, Best FM Rádió Magyarország Facebookon is, és Instán is.

öttel emelkedett megint azon mixek száma, amelyeket vissza lehet hallgatni a Mixcloud profilomon. 155 mix ott van, elérhető tracklistával együtt, mixcloud.com/DJ Whiteboy. Ezt tessék keresni.

0: Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Még egy órán keresztül jönnek a legnagyobb dance himnuszok a 90-es és a 2000-es évekből, úgyhogy Imivel gyorsan helyet cserélünk, pár perc, meg nagyon-nagyon rövid kell szusztanásnyi pihenő után. Innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Olcsóbbak lesznek a vényköteles gyógyszerek, nem segít az aszályon az érkező eső, nem csillapodnak a spanyol erdőtüzek. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatásait, valamint a törvényi minimumra mérsékték az igazgatóságok és a felügyelőbizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az azbesztmentesítésre. A mérések szerint pedig jelenleg sehol nem haladja meg a határértéket a levegő azbeszt tartalma. Foltokban ugyan érkezhet eső, de az aszály marad. A Hungaromet szerint a következő napok záporai csak elszórtan enyhítik a szárazságot. A nyári növények állapotán már nem tudnak segíteni. Az ország nagy részén továbbra is nagyfokú mezőgazdasági aszály van. A kukorica és a napraforgó sok helyen súlyosan, már visszafordíthatatlanul károsodott. A szakemberek szerint csak egy kiadós, országos csapadék hozhatna számottevő javulást. Csökkenti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található úgynevezett polifenoloknak, amelyek a többi között az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók. Részletek a Semmelweis Egyetem kutatás vezetőjétől, Fekete Mónikától.
2: A kutatás arra világít rá, hogy a növényi polifenolók, amelyeket a növények saját maguknak termelnek meg azért, hogy védjék saját magukat a kórokozóktól, a káros behatásoktól, akár az UV-sugártól, vagy a környező szennyező anyagoktól, és hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, akkor képes ez a bioaktív kis vegyület a mikrobiomunkkal kapcsolatba lépni, jótékonyan befolyásolni a jótékony délbaktériumok számát, minőségét.
1: Stabilizálták Spanyolország legnagyobb erdőtüzét. A Guadalajara közelében pusztító lángok már több mint 30 ezer hektárt perzseltek fel, de megfékezték a tűz terjedését. 9 település lakói egy hét után hazatérhettek, további 25 faluba azonban még nem mehettek vissza az emberek. A spanyol hatóságok közben több más erdőtűzzel is küzdenek, amelyeket a rendkívüli hőség és az erős szél is táplál. Holnap többnyire napos időre készülhetünk gomoly felhőkkel, de északkeleten jobban megnövekedhetnek a felhők, ott zápor, zivatar is kialakulhat, máshol inkább száraz marad az idő. A szél sok felé megerősödik, a hőmérséklet délután 22 és 27 fok között alakul. Szombaton nyugodtabb, naposabb idő jön, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor. Vasárnap viszont nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, és délutántól nő a záporok, zivatarok esélye. A hőmérők 28 és 33 fok közé kapaszkodhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Azért ez a Brighton vasárnap este azért még ez így is neked nagy menet volt, szóval, hogy...
4: Nagy. Na. Hát a háromnapos fesztivált kipihenni, mert ugye itt azért tudni kell, hogy már délutántól kezdődtek a programok. Tehát alszol egy olyan 4-5 órát, és akkor utána indul a következő nap. És ugye a harmadik napon már azért az ásításaid is sokkal számottevőbbek, nagyobbak, határozottabbak.
3: Van, ami egy másfél-két óráig is.
4: Így van, majd utána ugye hétfőn pihegtem egyet, és utána már kedden hív a White-ből, hogy Imi, ugye nem felejtetted el, ma megyünk Pitbull koncerttel. Ne, de figyelj, ez... Figyelj, előre tudtam, hogy óriási élmény lesz.
3: Így. Azt nem kellett megálmodod, mint a
4: Fedvest Nimbulit. Hát igen, az egyik az álomban, azt a másik meg valósággá le.
3: Na, pont ugyanúgy, mint ez a mostani 60 perc is valóság. DJ Miller lemez játszok magad.
0: Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance

0: Night Shift.
1: Előrehetőségekkel viszont adósak vagyunk most már hetek óta, úgyhogy akkor...
2: Az általában a te asztalod vágyból, tehát te nagyon szépen összetott fogni.
3: Hát a saját
2: mondat, azt megtanultam, épp elég nekem. Tehát aki a mixekre kíváncsi, hogyha erre vagy kíváncsi, hogyha valaki a mixekre kíváncsi, akkor mit kell, hogy tegyen, ugye mixcloud.com/DJ Miller Hun.
1: Így, amúgy meg 0625555155 SMS Viber üzenet formájában érkezhetnek ide a rövid szöveges üzenetek, és hát ez mindig kell mondani, hogy hát a Viber gyerekek, hát oda lehet videót küldeni, lehet fotót küldeni,
2: bármit,
1: hol hallgattok minket, igen, hát egész
2: miért nyilván hallgattok bennünket, meddig hallgattok, mikor fogtok legközelebb hallgatni, és a többi, és a többi.
1: Így, jó, hogy ezt mind nyugodtan küldjetek el nekünk, meg hogyha még nem tettétek meg, akkor hát szégyeljétek magatokat, hogy a Night Shift az még benn szívecskézben, Instán és Facebookon. Na, nyomás.

0: Jazzben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: És attól függetlenül, hogy nagy menet volt neked az előző hétvége, azért meg lennék lepődve, hogyha ez a hétvége csendesen.
2: Nem, hát teljesen nem. Csütörtökön most pihi van, és igen, akkor utána ugye holnap, azaz pénteken egy jó kis borbár a belvárosban, aztán pedig megyek a Felvidékre, ahol egy ilyen régi zenés, retrospektív jellegű,
1: az hogy megint ilyen fellépős házigazdázós?
2: Abszolút, képzeld el, hogy Boniem és Mr. President, hogy csak
1: a külföldi
2: nagyneveket említsem, és utána még a helyi erőkből jönnek ott egy páran, tehát pár felvidéki népszerű zenekar, illetve a magyar élvonalból is 2-3 csapat érkezik, úgyhogy egy kimondottan nagy volumenű, ilyen fesztivál jellegű, de régi zenés rendezvény, ahol én házigazda leszek, tehát műsorvezetés és DJ-zés a fellépők előtt, közben és utána, ahogy azt mondani szoktam.
1: Ugye, ez az ottavos.
2: Ez abszolút, tehát onnan nem jönnék haza. Rima szombat ja, egyébként,
1: persze,
2: tehát azért nincs jó, köze, viszont messze van.
1: Jó, jogos. De gondolod, egyszerűen se ezzel emelkedett meg.
2: Hát egyébként nagyon-nagyon jót tenne neked. Ugye ez?

0: lemezjátszóknál. DJ Miller.
1: Hát akkor így most az információ tudatában akkor jó utat, óvatosan.
2: Nagyon szépen köszönöm,
1: jó?
2: Vigyázok magamra, hogy szoktam.
1: Borbárba üdvözlök mindenkit holnap.
2: Hát és akkor már, mint a hazajárnál, te is vágy voltál.
1: Hát még azért nem, de
2: lesz
1: nem,
2: ez még
1: köszönöm szépen. Hát és akkor, akartam volna mondani, hogy régi kedves szokásodat felelevenítjük a jövő héten, hogy zárod a július, de nem, Efi barátod fogja majd pénteken
2: zárni. Valamikor azért neki is kell, nem? Jé, levegőt nem. Hagynunk a drága Pistánknak.
1: Jó, de azért mindegy, azért 30-án csütörtökön a szokásos rendőrségbe várom.
2: Oké, köszönöm, hello, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Változékony időnk lehet némi esővel, csökken az állami cégvezetők fizetése, iszabba süllyedt egy férfi a Velencei tóban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kevesebbet keresnek majd az állami cégek vezetői, jelentette be a kormány szóvivői tájékoztató Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, csökkentik az igazgatóságok és a felügyelőbizottságok létszámát, a miniszterek és államtitkárok pedig a legtöbb esetben nem kaphatnak külön díjazást ilyen megbízatásokért. A kormányfő megerősítette azt is, hogy szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vénköteles gyógyszerek, emellett 3 milliárd forintos alapot hoznak létre az azbesztmentesítésre. Sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél, júniusban mutatták ki egy telephelyen, ahol fel is számolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet már feloldották. Az uniós korlátozások várhatóan még őszig érvényben maradnak, mondta a rádiónknak Nemes Imre országos főállatorvos, a Nébih elnöke.
2: Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb beteg állatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
1: Lezárják a Margit hidat holnap hajnalban. A Duna alacsony vízállása miatt felszínre került egy feltételezett robbanótest a középső pillérnél, ezt vizsgálják meg a Magyar Honvédség tűzszerészei. A művelet idejére hajnali 5 órától a hidat mindkét irányból lezárják, és a Margit sziget híd felüli részét, valamint a Duna érintett szakaszát is kiürítik. Az iszap fogságába került egy férfi a Velencei tóban. A budapesti férfi gyalog akart átkelni a tavon, de a parton mintegy 1,5 kilométerre belesüppett a vastag iszapba, és már nem tudott tovább menni. A vízi rendőrök mentek érte és kivitték a partra sértetlenül. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy az alacsony vízállás ellenére sem biztonságos gyalog átkelni a tavon. A tómeder mélyebb részeket, süppedős iszapot és veszélyes tárgyakat is rejthet. Holnap alapvetően a napsütésé lesz a főszerep, de az északkeleti ország részben magasabbra nőhetnek a gomoly felhők, ezekből zápor, zivatar is kipattanhat, miközben a szél több felé rákapcsol. Délután 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint szombaton kellemesebb, naposabb időben lesz részünk, kevés felhővel, 25-30 fokos maximumokkal. Vasárnap már újra mozgolódni kezd a légkör, nyugat felől felhők sodródhatnak fölénk, délutántól pedig záporok, zivatarok is érkezhetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 4 fiúzenekar is érkezik majd a Szigetországból a következő órában. Még akkor is ezt mondom, hogyha a klasszikus fiúzenekar fogalmakat igazából majd csak a Westlife és a Blue merítik ki. Rajtuk kívül jön majd még az Oasis a Wonderwall-a, és a Depeche Mode az It's No Good-dal, de most a One Love indítja az órát.
3: Ez a Night Shift a best.

Best FM a legjobb zenék. A Spotify globális összesítésében már az első helyen áll az Oasis a Wonderwall-lal, és hát gyakorlatilag semmi nem menti meg a zenekart attól, hogy életében először ez a dal az angol listán is az első helyen végezzen. A megjelenés évében ez nem sikerül, de hát köszönhetően a foci VB-nek meg az angol válogatottnak semmi sem lehetetlen. Oasis, Wonderwall, ez jön itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenek. Sajnos a futball világbajnokságban a magyar válogatottnak köszönhetően nem voltunk érdekeltek, viszont azért van még erre a hétre egy eléggé masszív sportrendezvény, amiben hát nagyon is érdekeltek leszünk, a Hungaroring, amely már holnap elkezdi a programjait, úgyhogy holnaptól egészen vasárnapig a kockázászlóig hát torlódásra kell számítani, M3-as bevezető, és hát a Hungaroring környékén természetesen.

Best FM a legjobb zenék. Ahhoz képest, hogy Sam Smith azért mégiscsak ennek a dalnak köszönhető, hogy megismerték a nevét és a hangját. Ennek a dalnak, meg persze Naughty Boy-nak az előadónak. Piciket most tohán bánik ezzel a kislemezzel. A megjelenés évében ő is énekelte mindenhol, viszont azóta egyszer sem nyomta élőben a lá-lá-lát.

Instagramon a legjobb zenék pont úgy, mint az Everything But The Girl és a Missing esetében azért itt is illik megjegyezni, hogy ez nem az eredeti verzió, de mindenki ezt ismeri, és ez egy producernek köszönhető, ami az Everything But The Girl-nél volt Todd Terry, az a Molokonnál Boris Dugos, jön a Sing It Back.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Vagyonellenőrzés jöhet a vezető politikusoknál. Segítik a pótvizsgára készülő rászoruló diákokat. Katonai helikopter zuhant le Csehországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. 20 évre visszamenőleg vizsgálnák a politikai felsővezetők vagyonosodását, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a mostani, immár 10 éves vagyonnyilatkozati rendszer komolytalan, nem képes válaszolni arra a kérdésre, hogyan tehettek szert egyesek mesés vagyonokra. Szerinte a NAV-nak erős felhatalmazást kell kapnia arra, hogy bele tudjon nézni az érintett politikusok és a velük egy háztartásban élők adataiba. A tervek szerint a mostani minisztereket és képviselőket 2 év elteltével vizsgálhatnák. Sinka Edit lett a Klemensberg központ új elnöke, az oktatási és gyermekügyi miniszter nevezte ki az intézmény élére. Lannert Judit szerint az új vezetés célja, hogy erősítse az együttműködést az iskolákkal és a pedagógusokkal, valamint a szakmai párbeszédre és a gyermekközpontú működésre helyezze a hangsúlyt. Sinka Edit több mint 20 éve foglalkozik az oktatás eredményességével, az elmúlt hetekben pedig a tankerületek és a Klemensberg központ átvilágítását koordinálta. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat segíti a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából, mondta a rádiónknak Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
2: Egy hónappal az augusztusi pótvizsgák előtt ugye a legnehezebb helyzetbe kerül gyerekek, akiknek az évismétlés veszélye fenyeget, nekik segítenek a kollégáink, hogy ne maradjanak le a kortársaiktól, ne bukjanak ki az iskolákból. Pici településekről beszélünk, 500-700 lakos, egy pici iskola működik jellemzően ezeken a településeken, vagy tagiskola. Személyes odafigyelés jelenti a legnagyobb segítséget, a kollégáink velük töltik a délutánjaikat ilyenkor, és minden segítséget megadnak ahhoz, hogy erősödjön az önbizalmuk, magabiztosabbak legyenek, és amit tudnak, azt el is tudják majd mondani.
1: Lezuhant egy katonai helikopter Csehországban, a balesetben egy katona meghalt, 4 pedig megsérültek. A cseh hadsereg közlése szerint a Venom típusú helikoptert egy katonai bázison érte a baleset. A vizsgálat idejére felfüggesztették az ilyen típusú helikopterek repülését. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap többnyire napos időre készülhetünk gomoly felhőkkel, de északkeleten jobban megnövekedhetnek a felhők, ott zápor, zivatar is kialakulhat, máshol inkább száraz marad az idő. A szél sok felé megerősödik, a hőmérséklet délután 22 és 27 fok között alakul. Szombaton nyugodtabb, naposabb idő jön, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor. Vasárnap viszont nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, és délutántól nő a záporok, zivatarok esélye. A hőmérők 28 és 33 fok közé kapaszkodhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ha valaki 4 dal alapján le tudja szűrni, hogy Európán belül hol a legjobb a tánczene, hát akkor tessék, Svédországból érkezik majd az Alcazar, a This is the World We Live In-nel, jön a Britekkel a Fetszett Smola Turnaround-dal, Franciaországból itt lesz Martin Solveig a Rocky Musical, és rögtön a sor legelején Svájc, vagyis a Shakedown és az At Night.
3: Ez a Night Shift a

Best of a zenék, talán mondanom sem kell, hogy a múlt hétvégén négy napos Fat Boys Slim őrület után már most mindenki követeli, hogy ugye lesz jövőre is. Én is csak ebben tudok reménykedni, mert az idejét kénytelen voltam kihagyni, hiába volt rá belőle.

Best FM, a legjobb zenék, minden majdnem olyan lesz holnap, mint ma, egy dolgot kivéve, és talán ez a legjobb, ami történhet a holnapi nappal, ugye a mai napból nem visszük át ezt a borzasztó hidegfrontot. A szél azért az marad, meg egy kevés felhő is, 27 fokos nappali maximum.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Olcsóbbak lesznek a vényköteles gyógyszerek, nem segít az aszályon az érkező eső, jó hatással van a mediterrán étrend. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és a felügyelőbizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az azbesztmentesítésre. A mérések szerint pedig jelenleg sehol nem haladja meg a határértéket a levegő azbeszt tartalma. Foltokban ugyan érkezhet eső, de az aszály marad. A Hungaromet szerint a következő napok záporai csak elszórtan enyhítik a szárazságot. A nyári növények állapotán már nem tudnak segíteni. Az ország nagy részén továbbra is nagyfokú mezőgazdasági aszály van. A kukorica és a napraforgó sok helyen súlyosan, már visszafordíthatatlanul károsodott. A szakemberek szerint csak egy kiadós, országos csapadék hozhatna számottevő javulást. Csökkenti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található úgynevezett polifenoloknak, amelyek a többi között az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók. Részletek a Semmelweis Egyetem kutatás vezetőjétől, Fekete Mónikától.
3: A kutatás arra világít rá, hogy a növényi polifenolók, amelyeket a növények saját maguknak termelnek meg azért, hogy védjék saját magukat a kórokozóktól, a káros behatásoktól, akár az UV-sugártól, vagy a környező szennyező anyagoktól, és hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, akkor képes ez a bioaktív kis vegyület a mikrobiomunkkal kapcsolatba lépni, jótékonyan befolyásolni a jótékony bélbaktériumok számát,
2: Stabilizálták Spanyolország legnagyobb erdőtüzét. A Guadalajara közelében pusztító lángok már több mint 30 ezer hektárt perzseltek fel, de megfékezték a tűz terjedését. 9 település lakói egy hét után hazatérhettek, további 25 faluba azonban még nem mehettek vissza az emberek. A spanyol hatóságok közben több más erdőtűzzel is küzdenek, amelyeket a rendkívüli hőség és az erős szél is táplál. Holnap alapvetően a napsütésé lesz a főszerep, de az észak-keleti ország részben magasabbra nőhetnek a gomoly felhők, ezekből zápor, zivatar is kipattanhat, miközben a szél több felé rákapcsol. Délután 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint szombaton kellemesebb, naposabb időben lesz részünk, kevés felhővel, 25-30 fokos maximumokkal. Vasárnap már újra mozgolódni kezd a légkör, nyugat felől felhők sodródhatnak fölénk, délutántól pedig záporok, zivatarok is érkezhetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: 15 évvel ezelőtt, 2011-ben, ezen a napon, július 23-án söpört végig a hír a világon, hogy csatlakozott a híres 27-esek klubjához, vagyis hogy 27 évesen, tragikusan fiatalon itt hagyott minket Amy Winehouse. Természetesen rá is emlékezünk majd a következő órában a Back to Black-kel.
4: Ez a Night Shift a Best FM.

mintha a legjobb zenék nyilván a kezdési időponttól függ, de pontosan egy hét múlva ilyenkor még lehet, hogy Szil bőven énekelni fog a teltházas MVM Domban. Vagy már vége van ilyenkorra a koncertnek, és akkor az ember valószínűleg feltöltődve egy eszméletlen jó koncert élménnyel sétál hazafele. Kiss from a Rose, Szil érkezik itt a Besten a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. Sting 1993-as Shape of My Heart című dalára 10 évvel később valamiért nagyon rákattantak az angolok, mert hogy ugyanabban az évben a Sugar Babes és Craig David is feldolgozta ezt a dal, de amíg a Sugar Babes csak tényleg simán egy feldolgozást csinált, addig Craig David magát, Stinget is meg tudta nyerni maga mellé, és így született meg a Shape of My Heartból a Rise and

Best FM a legjobb zenék, hogyha élne, még akkor is csak 42 éves lenne. Hát belegondolni is borzasztó, hogy mennyi minden nem történt meg ez alatt a 15 év alatt, amióta nincs, és mennyi minden történhetett volna még mondjuk a következő 30-ban, mert hogy annyit biztos lett volna bennem. Jön Amy Winehouse és a Back to Black.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Anno békességben és szeretetben váltak el egymástól a Destiny's Child tagjai, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a ma születésnapját ünneplő Michelle Williamsre biztos, hogy rácsörök majd két egykori zenésztársa, Kelly Rowland is, és a most érkező Beyoncé is. Ő Sean Paul-lal és a Baby Boy-jal indítja az órát.
1: Ez a Night Shift a Best

Beszéltem a legjobb zenék. Nem tudom, hogy George Michaelnek vajon személyes érintettség miatt volt ennyire fontos a szabadság, mint téma, de a Vemmel is és szóló korszakában is született egy-egy dal Freedom címmel. Most jön a szóló Freedom George Michael-től itt a Beszéltem.

Best of a legjobb zenék, Lauer Christian érkezik majd holnap. Igen, holnap péntek, tudom jól, hogy Christian pedig hétfőn szokott Classic House nyomni, de hát a péntek az a Night Shift Extra, amikor is a hat rezidensünk közül mindig valaki jön, és dupláz egyet. Christianra esett a választás, szóval holnap 6-tól Classic House-al indítjuk majd a péntek estét. Mondom mindezt azért, mert a mai csütörtök estének pedig ezennel vége, és a Night Shiftnek is vége. James Blunt és a 1973 jön, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. It's been a long time. We shouldn't have left you without a dope beat.